Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

és kevés az idő se néhány.

0: Csak neked zenélünk.
1: Leads us to the greatest of all human aspirations.
2: Call me poison.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Manager DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed. Super DJ.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Amper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu
1: Things that make you go,

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. Más.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Super DJ Rádió. A Webrádió csak neked zenélünk.
1: Check it out, check it out.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's ring to Super DJ Radio! Ott a helyed.

Hát hölgyeim és uraim, és sziasztok! Nagyon szép napot kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Zsolti és a lejátszókban. Retro zenék, nagyszerű 90-es évekbeli zenéket hoztam nektek. Ez egy random műsor egyébként, úgyhogy meglepi adás van most itt a Super DJ Rádión. És hát gyerekek, olyan sokszor szerettem volna már mutogatni nektek magyar zenéket, régi 90-es évekbeli magyar zenéket. Na, de tudjátok, van nekem két műsorom, és azokban nem nagyon fér bele a magyar muzsika, de most úgy döntöttem, hogy hát igen, csak fogok nektek válogatni a 90-es évekből olyan zenéket, amiket már annak idején megszerettünk, és hát na, vegyük csak elő őket, és mutassuk meg a szuper hallgatóknak. Hát üdvözlök mindenkit, és nagyon-nagyon jó szórakozást, meg jó pihenést kívánok nektek!

gyerekek, az az igazság, hogy a 90-es évek zenével nagyon oda lehet csapni a lovaknak, és ugye Rumi György azt mondja, azt írja, üdv szarvas jelen, csapjál a lovak közé, kagylózunk. Kagylózzuk az adás, hát Gyuri, nagyon-nagyon szép napot kívánok neked, és hát igyekszem, az az igazság. Nos, egy magyar zene a következőkben Zoltán Erikától, a 90-es évekből ki nem lehetne hagyni, és hát ugye volt ez a Túl Szexi Lány című dal, de én most nem azt játom, hanem a Banális Történet

hát gyerekek, ugye nem fogtok megharagudni szerintem, hogyha nem csak a régi magyar zenéket fogom hozni a következő percekben vagy órákban, hanem azért higgyétek el nekem, hogy napjainkban is nagyon-nagyon sok jó magyar zene van, például Curtis és Majka is tud valamit, úgyhogy hamarosan mutatok is valamit tőlük.

És a gyerekek közben is a István barátom azt mondja, hogy a jó meglepi, az mindig jól jön. Hát István, tudod, hogy nálunk úgy van, hogy mindig van meglepi. Ha nem zenében, akkor hol egyik, hol a másik műsorvezető meglepetés szerűen is jöhet bármikor. Közben Kollár Gábor azt mondja, hogy a Duna Barsányból jelen van. Hát szia Gábor, nagyon jó szórakozást kívánok neked velünk a Super DJ Rádióval. Na, a következőben, hát gyerekek, olyan együttes választottam, magyar együttes, ugye, akiket biztos, hogy szerettek, a Digital Scream együttes Sors van a című dalát fogom játszani, és hát ugye ők is egy olyan csapat, akiket nem lehet, nem szabad elfelejteni.

Hát gyerekek, a Digital Scream együttesről egy érdekes dolog. Ugye ők jöttek a 90-es években is, nagyon nagy zenéket hoztak, amint hallani is lehet, ugye? Na de eltűntek, és aztán lett egy továbbfejlesztett verzió. DJ Janó néven még azért lehetett találni ettől a csapattól zenét. És hát én mutatom azt is, hogy milyen ez a Digital Scream együttes továbbfejlesztett témában. Zenéjük címe, gyere, énekelj velünk. Na hát még ez is az a zene volt, amire csak is bulizni lehetett.

Hát gyerekek, ez is egy bizonyíték arra, a Digital Scream együttes, és úgy egy DJ Janó, hogy hát tudtak a magyarok zenélni a 90-es években, de nem csak ebben a stílusban, ugye mindenféle stílusban ott voltak a magyarok. Közben Bandesz, a heggesztő, ugye azt írja, hogy ő is jelen van és hallgatja a műsort. Hát Bandesz, nagyon szép napot kívánok neked, és jó szórakozást velünk a Super DJ Rádióval, és ugye ő üdvözletét küldi minden szuper hallgatónak, és hát ugye én is, és köszönjük Bandesz. És a következőkben már stílust váltunk, de maradunk a 90-es éveknél. Mondok nektek egy nagyon nagy nevet, Kada Cruz. Nos gyerekek, itt már ugye külföldre utazunk, és mégis nagyon nagy zenénél maradunk.

És a gyerekek közben Kolozsi Imi barátom is megérkezett hozzánk, akiről tudni kell az, hogy ő egy nagyon nagy kritikus zenében. Ő nagyon tud kritizálni, és hála Istennek velem, vagyis a zenéivel megvan elégedve a zenéimmel. Üdvözöllek Imre, és nagyon szép napot kívánok neki.

0: nyár.
1: Hát gyerekek, ezt a kellemes dalt elmondom nektek a Kozombolisz együttestől. Kaptuk, és hát a címét tudjátok, végre itt a nyár.
0: Végre itt a nyár. Tudom, hogy minden ember erre vár, és megérte.
1: És hát a folytatásban nagyon komoly együttes, a General Bass együttest fog nekünk zenélni.

gyerekek, biztos érezhető a 80-as évekbeli hangulat. Hát az úriembert úgy hívják, hogy Fancy, és azért hozott ő nekünk zenét a 90-es években is, de megmaradt a stílusában, és még napjainkban is hoz zenét Linda Giorizzo-val közösen, és azokban a zenékben is lehet érezni a 80-as éveket, és mégis modern zenéket hallgatunk. Nos, a következőkben már is a 90-es évek feelingje jön, és a Solid Bass együttes.

És hát már lesz közben egy üzenet is érkezett, én még barátom azt írja nekem, hogy Edinának, aki szorgosan pucolja az ablakokat, és ugye Émi barátunk meg fest, tehát megy a meló, ezerrel megy a meló. Hát nagyon jó szórakozást kívánok nektek velünk a Super DJ Rádióval, és ott, ahol vagytok, ugye ott, meg jó munkát kívánok nektek, és hát figyeljetek oda egymásra is, Edina, figyeljen oda az ablakokra, nem betörni ám az ablakokat, amíg pucoljuk, persze kalapáccsal sokkal könnyebb lenne pucolni, de hát azért hagyjuk meg az ablakokat, Imi, te meg úgy csináld a festés, hogy azért ne kend össze nagyon az ablakokat. Hát nagyon jó munkát és jó szórakozást kívánok nektek!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Hát gyerekek, ugye nem kell mondanom, hogy a more and more, és ugye az az igazság, hogy én ezt most nagyon-nagyon új feldolgozásba játszom már mondjuk egy hónapja, ugye, DJ Ramez. Hát én nagyon örülök, hogy DJ Ramez előszedi ezeket a zenéket, és ugye feldolgozza, mert azért a régi zenében mindig jó valami újat hallgatni, na de a következőkben régi előadó új zenéje, és megint azt kell, hogy mondjam, hogy feldolgozás, de hogy ki dolgozta föl a zenét, hát nem árulom el azért sem.

gyerekek, ez őrület, Árgyi és Jó Miki, ugye a Windy című dalt játszottam, na de van itt olyan is, aki tudja ezt, ugye, például István barátom tudja, mert hát ő mindjárt meg is írta. Na most egy őrület, másik zene, a Gravy, és hát elmondom nektek, hogy ma még hozok Árgyitől zenét, nem is akármilyet, nagyszerű muzsikát fogok hozni tőle.

Nos gyerekek, ahogy mondtam, Árgyitól ma még zenét fogunk kapni. Egyik lesz a Tataki című dal, a másik pedig az Árja. Na, de ott már úgy van az előadó név, hogy Árgyi Fejat Omnia, és ugye az Árja. Mind a két zene nagyon nagyot fog szólni, és a gyerekek lassan itt-ott elkészül az ebéd, akik már ebédelnek, ugye, azoknak nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok, jó étvágyat, ugye, a kajához, akik meg még várják, hogy kész legyen, azoknak meg türelmet, türelem, gyerekek, mert ugye biztos, hogy jó lesz az ebéd, amikor úgy egy kicsit tovább tart a főzés, ott biztos, hogy van valami extra.

Nos gyerekek, hát úgy döntöttem, hogy Árgyi után nem jöhet Árgyi, mert túlságosan tömény, ezért ugye egy Republic dalt is játszottam el, a Szájjel kismadár című dalt. Na de már is visszajövök a 90-es évek tömény muzsikájához. Árgyi Fejatomnia és az Árja című dalt fogom játszani, és utána egy iszonyatosan nagyon-nagyon-nagyon jó muzsika Ájla fog nekünk zenélni, és a zene címe az lesz majd, hogy Libe, hatalmas muzsika, gyerekek, úgyhogy készülődjetek föl egy nagyon gazdag zenei élményre.

Gyerekek, én erre azt mondom, hogy ez egy nagyon gazdag zenei élmény, és hát a következőkben már nem maradunk ennél a stílusnál, de mégis azt kell mondani, hogy nagyon-nagyon ott vagyunk zeneileg a toppon. Odüsszei az előadó, és a zene címe Face to Face.

Gyerekek, hogy van-e még a tarsolyban őrületes muzsika? Hát már hogy ne lenne? Na figyeljünk csak, menjünk vissza a 90-es évekhez, és talán az egyik legnagyobb nevet mondom nektek, a Master Boy együttest, ugye? És tőlük fogom játszani a Generation of Love című dalt.

gyerekek, hogy mondjam el nektek, hogy hamarosan meglepi zene is jön, na de előtte még jön nektek a Bellissima, és utána a címét elmondom, és az, hogy Rádió Mixben fogom játszani a Movin című dalt, na az meglepi lesz, és hát nagyon-nagyon gazdag zenei élmény még mindig itt a Super DJ Rádión.

Hát gyerekek, én abban reménykedem, hogy átmegy nektek is ez a gazdag zenei élmény, és ez így marad a továbbiakban is. Nos, hát azt azért hadd mondjam el nektek, hogy 90-es évek és Dream Dance. Nos, a következőkben azt mondom nektek, hogy Oxygen, úgy ismertük meg az eredeti verziót, hogy Jean-Michel Jarre, ugye? És hát Oxygen Party. Na most én ezt egy nagyon-nagyon felturbózott, és még megmerem kockáztatni, hogy az eredetitől gazdagabb zenei élményt fog nyújtani nektek az előadó Vertigo.

Kedves hölgyek és urak, még mindig folytatódik hatalmas muzsikákkal a Super DJ Rádió műsora. Ugye azt mondom nektek, hogy nagyon-nagyon gazdag zenei élmények vannak itt nálunk. Lesz olyan hamarosan, hogy Miss Shiva és a Dreams című dal, aztán Sesh és az Adelante, a hetes verziót fogom nektek mutatni. Na, de még azzal nem fogok végezni, mert hát jönnek jobbnál jobb zenék, a Kodak is fog nekünk zenélni, de még mind ezek előtt a Brooklyn Bounce, Get Ready to Bounce című dalát fogom játszani egy rádióadtak verzióban. These are the sounds.

Hát gyerekek, tudjátok, úgy van ez, hogy nálunk mindig a legeslegjobb slágerek szólnak, de nem csak a slágerek, hanem ugye a legeslegjobb bulizós zenék is egyben. Na de közben hadd mondjam el nektek, hogy a következőkben mire számíthattok itt a Super DJ Rádion. Hát én vagyok veletek egészen addig, amíg Vén meg nem érkezik hozzátok 16 órától egészen 18 óráig. Aztán Dr. Tom 18 órától egészen 20 óráig. Aztán DJ Robix megérkezik 20 órától 22 óráig, és hát jön még 22 órától Kőszegi Gabi, gondolom egészen addig, amíg ki nem fulladtok, úgyhogy nem vagytok egyedül. A mai napon biztos, hogy végig élő műsor itt a Super DJ Rádion. Na de közben hadd mondjam nektek, hogy a következőkben egy hármas fogat, azért hármas fogat, mert három olyan zenét fogok játszani, amire nagyon sokat buliszunk. Egyébként mind végig olyan zenék szólnak, amikre mondjuk a 90-es években a nagy bulizások mentek. Na de figyeljetek, mondom. Afrika Bombata, Feel the Vibe, hatalmas muzsika, ugye? Aztán a Loft együttes Holdon című dala, az is egy hatalmas muzsika. És majd utána a harmadiknak Sesh és az Adalante. Hát gyerekek, ez egy hármas fogat.

Hát gyerekek, a zenei élvezetek még mindig a tetőfokon, itt a Super DJ Rádion. Nos, egy régi és egy új hardware, ugye a régi Vinnie Vici az új, és ők ketten azt mondják, hogy tudnak valamit, és meg is mutatták, hogy mit. Mi meg a következőkben meg fogjuk hallgatni, hát nagyon vigyázzatok a hangfalaitokra, és ugye a dobhártyáitokra.

0: Hát gyerekek, ugye milyen jó azért néha-néha olyan zenét is hallgatni, amit még nem hallgattunk rongyosra, ugye, hogy jól esik. Nos, a következőkben megint egy ilyen zene, jön a zene címe Kozmofóbia. És hát természetes még mindig a 90-es évekből jönnek a muzsikák.
1: Keiner hätte jemals daran geglaubt, damals am Ende des 19. Jahrhunderts, dass wir aus der unendlichen Weite des Alls beobachtet würden.

Gyerekek, azt kell mondjam, hogy szinte-szinte meglepi zenék mennek itt a Super DJ Rádión, és a következőkben megint egy meglepi zene a Solid Beast együttestől, Mirror Mirror és Rádió Mixben lesz hallható.

gyerekek, én úgy érzem, hogy ez a 90-es évek zenében kimeríthetetlen, egyébként ilyen a 80-as évek is, ugye, hát annyi sláger és bulizós zene született, hogy egyszerűen soha nem fogunk kimerülni. A következőkben a Kulturbit együttes Take Me Away című dalát fogom játszani, hát ez is az a muzsika, amire csak bulizni és bulizni kell.

Na hát ez aztán a technikai káó, ugye csak szerettem volna azt a zenét játszani, viszont egy másik indult el, Laur Van Dam, és az On Last Time című dala Extended Mixben, hát bocsánat, van ám ilyen is, hogy aki dolgozik, az hibázik.

Misa gyerekek, közben István barátom, Misa István barátom azt mondja, hogy jó a muzsika is, hogy mindig csak ilyen hiba legyen, és ne a recsegés. Hát nincs a recsegés, de pótolom a hibát, és már is indítom Kultúrbitték mi a Véj című dalát. Közben üdvözlöm Mónit, Mónikát, Bakó Mónikát. Szia Móni, hát nagyon jó zenehallgatást kívánok neked, és örülök, hogy csatlakoztál hozzánk a Super DJ Rádióhoz, és abban reménykedem, hogy te mindig itt leszel velünk, és most már a te füleidet a Super DJ Rádió fogja kényeztetni és szórakoztatni. Nos, a technikai káó után már is itt van a Kulturbit együttes.

Tisztelt hölgyek és urak, a Kulturbit együttesnek is nagyon sok jó zenét lehet köszönni, és a következőkben nemrég játszottam egy zenét, nem is tudom melyik adásomon, a Pufendorftól, és hát nekik ugye nem sok jó zenét lehet köszönni, de amit hoztak, keveset hoztak, az jó. A következőkben a Smiley című dal jön, és egy Rádió Kút verzióba fogom játszani. Ugye már az eredetit megmutattam, most ezt a gyenge feldolgozást is szeretném nektek megmutatni.

0: emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
1: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

gyerekek, örültek vagyunk zenében, és addig, amíg van még egy gyenge 15 percem, addig ezt én még tetőzni fogom, meglepi zenékkel természetesen, és hát maradjatok velünk, mert a következőkben hamarosan itt van veletek Mr. Vén, és ugye ő is hozza a jobbnál jobb muzsikákat,

Nos hát gyerekek, addig amíg van egy kis időm, hadd beszéljek és hadd mondjam el nektek, hogy hamarosan itt van veletek Mr. Vén egészen 18 óráig, majd 18 órától a Dr. Tom jön hozzátok. Aztán 20 órától DJ Robix lesz veletek, és a végén 22-től Kőszegi Gabival mennek tovább a műsorok. Hát én még szerintem két zenét tudok nektek mutatni, vagyis hát két zenével tudok nektek kedveskedni. Az egyik Mauro Picotto is a Lizard című dal, és hát utána majd az elköszönő zeném jön.

Kisár gyerekek, közben hadd mondjam nektek, hogy vasárnap megint itt vagyok veletek, és a 80-as éveket fogom hozni, hát a 80-as évekből is inkább a bulizott zenéket, Italo Disco High Energy. Na meg hát a fene se tudja, mert hogyha még kértek még zenét, és ugye olyankor én el szoktam kalandozni, eszembe jutnak olyan zenék is, ugye, amik mondjuk egy órával előtte nem, úgyhogy lesz lehetőség zenét kérni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, további jókat kívánok mindenkinek, és hát hamarosan itt van veletek Vén, sziasztok!

Hogy is szokták mondani? Ez így az elején, persze, így rögtön. Hol a fenében mondanák? Szóval a mai program az ebben a két órában tematikus. 1980 legjobbjai szólnak most.

Igazából azt mondják, hogy a diszkó második hőskora bizony a 80-as évek volt, és ebben a közegben nehéz volt fölkerülni erre a top 100-as listára, hát még az első 10-be. De Freddie Mercurynek már akkor is sikerült. Az a hülye kis dolog, amit úgy hívnak, hogy szerelem. Ez volt a 6.

Szóval olyan környezetben, mint amik megszólalnak itt egymás után az első 10-ből a 8. helyen érkezik a Lip Syncs, valamint a Funky Town. Valóban nehéz volt ezen a százason.

Rengeteget elmond a 80-as évről az, hogy erre a listára felkerülni mennyire volt nehéz, hiszen olyan nevek szerepelnek rajta, mint Diana Ross, Kool & The Gang, az M. Diana Ross, aki 18-szor jelölt a Grammy-díjra, és Michael Jackson mögött dolgozott a háttérben. A 18. Fentről lefelé.

És ahogy elmondtam, végtelenül nehéz felkerülni erre listára, még egy olyan csapatnak is, akit úgy hívnak, hogy Kool & The Gang, és akik létezésük alapján 70 millió lemezt adtak el. Mindössze a 35. helyen a Ladies Night-tal.

És az M bizony már csak a 40. helyre jutott föl, úgyhogy igazából a forró százast be is fejezem. Ezután azok jönnek, akik kimaradtak ebből a körből. M és a Pop Music. A 40. volt 80-ban.

És akik kimaradtak, à la carte, Abba, Arabesk, Barbara Streisand, Bob Marley, Boney M., Detroit Spinners, akiket még hallhatunk ma.

És már 1980-ban támadtak a németek, hiszen a következő banda, aki megszólal ABC sorrendben, az az à la carte. És ők bizony Németországból jöttek. Doktor, doktor!

Amíg az Alakert végül is, ahogy mondják, Európában aratott, igazán addig a következő csapat az oroszoknál, valamint a Távol-Keleten. A nevük Arabesk, a nóta címe pedig az éjféli táncos.

Most pillanatnyilag úgy néz ki, hogy sikerült valami fogalmazás gátlót bevennem a mai napra, ahelyett, hogy a 2018-as megypálinkámat húztam volna meg. Szóval erre a két csapatra, akik eddig szóltak, mondták azt, hogy annak idején a legnagyobb kihívói voltak az Abbának és a Boniemnek. Hát én nem tudom. Szerintem a svédek üdvöskéje verhetetlen. Ez az Abba és a Super Trooper 1980.

Azért ellátogatunk a következő nótával Németországba, ahol Frank Feriennek sikerült a kabát ujjából elővarázsolnia. Egy nyuszi helyett a Boniemet, hogy ne töröljék le a zenei térképről, és nem véletlen, hiszen Ász sikerült.

0: 2026. Június 24-25-26.
1: Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.
0: És a kihagyhatatlan
1: Jakab Szállás, Hotel Aero.

Következő nótához van egy rövid történetem, sok mindenkivel sikerült megismerkednem a nyolc kerben Kulcsár barátomnak köszönhetően. Ő mesélte el nekem azt, hogy annak idején az EGT alakulása előtt Presser Gabi többször meghívta Mándokit dobosnak, de ő visszautasította, mondta, hogy ilyen alantas műfajokban ő nem vesz részt, mert ő jazz muzsikus, és ez lett belőle

Hát bizony ez lesz egy jazz dobosból, hogyha nem megy el az LGT-be dobolgatni, de a következőkben jön hozzánk az Electric Light Orchestra és Olivia Newton-John, valamint a felejthetetlen sláger, a Xanadu.

Igazából el is nevezhettük volna ezt a 80-as partit tulajdonképpen szilikózis partinak, hiszen olyan zenéket sikerült leporolnom, amit újabban nem túl sokan hallgatgatnak. Hozzá kell tennem, hogy a következő vendégem már 3 éve megszűnt, a Gibson Brothers, Patrick Gibson halálával. Ez a Kesser Amire Vida. És ugyan 79-es a dal, de a 80-as, hot 100-as listán a 70. helyen végzett.

Frank Perry mellett a 80-as évek elejének második nagy varázslóját úgy hívták, hogy Giorgio Moroder, tőle szól a Shannon Eyes. Az első számú kedvencem volt 80-ban.

1980-ban találtak egy rista pajzson a Gumbay Dance-ben nevezetű csapat alkotói, hiszen a tropikális muzsika abban az időben nem annyira ment. Ők bizony megtalálták ezt a rést. Vigyél haza Jamaikába! Ez a Gumbay Dance Band.

tulajdonképpen ez alatt az 1 óra 10 perc alatt már körbejártuk az egész világot, de mi Skóciában nem jártunk, úgyhogy Kelly Mary-vel érkezünk Skóciába egy olyan dallal, ami 10 héten keresztül vezette az angol slágerlistát. Feels like I'm in love. Úgy érzem, hogy szerelmes vagyok.

az igazi nagy öregek között szerepel Leo Sayer, és a dal, aminek az címe, hogy Montana I Can Say, azaz több, mint amit mondani tudok. 75 évesen még mindig a színpadon.

Több mint amit mondani tudok, ez volt a nóta címe, és igazából valóban 75 évesen az ember meggondolhatja, hogy mit mond, és őszintén megmondom, hogy már nagyon sok helyen jártunk Európában, de még Franciaországban nem úgy, hogy jön az otta van 1980, és az első számú sláger a DISCO.

0: De kell valanom, hogy az amerikaiaknak se kellett messzire menni a hülyeségért 1980-ban a Perestroika jegyében. Diszkó nyet!
1: Nyet!
0: Vodka da!

Igazából a következő nota az elejére illet volna, ugyanis az a című, hogy más nyelje a port. És ez bizony a Queen.

6-szoros Grammy díjas, ezen kívül 20 millió lemezt adott el eddig. A hölgyet úgy hívják, hogy Sheena Easton, és a felejthetetlen sláger, a reggeli vonat, 9 to 5.

Érkezik New Jersey, egy igazi rap banda, a nevük Sugar Hill Gang. Érdekességük az, hogy volt egy daluk, aminek az volt a címe, ha jól tudom, a Rapper's Delight. Ez volt az első dal, ami bekerült a Top 40-be a Billboardon. És ezt halljuk most 1980-ból.

Hölgyek, urak, New Jersey után menjünk New Yorkba, hiszen Rockabilly még nem szólt ebben a programban, pedig itt van a Stray Cats és a menekülő fiú. Valljuk be, őszintén elég színesre sikerült 1980 zenei tükre.

0: És eljött a pillanat,
1: amikor két kontinens találkozik, Amerika és Európa, Anastasiával és Umberto Tozzival.

Hölgyek, urak, ha már Anasztézsával megvan az amerikai kötődésünk, maradjunk még egyetlen egy nóta erejéig, ott egyébként is közeleg a könnyes búcsú pillanata. Anita Ward, Ring My Bell, azaz rázd meg a csengőm, vagy csenges be hozzám, vagy bibrád meg a hebrácsom, ezerféleképpen lehetne fordítani, de a 80-asok között szerintem a legjobb.

mert túl késő, kicsim. Túl késő. Valami meghalt bennünk. Túl késő, mondja Carole King, de ahhoz sosincs elég késő, hogy a kedvenc rádió DJ-t hallgasd most a Super DJ rádióban. Hölgyek, urak, nincs más hátra, mint a könnyes búcsú pillanata. Nagyon köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét. Velem csak a jövő héten szombaton találkozhattok.

0: Dr. Tom in the mix.
1: Szép és kellemes délután kívánok mindenkinek. 2026. 7. 18. napját írjuk, amikor 18 óra 2 perc körben jelentkezik Doki. Sziasztok! Az előző két órát köszönjük szépen V-nek! Legközelebb visszavárunk, papá! És nagyon szépen köszönöm ezt a nódát, ez az utolsót. Nem elfedni, hogy V-n alkotta. Az öreg V-n! Na nézzük, mivel készültem, hogy egy gyereke két órán keresztül csak is fekete bakelit konongok fognak forogni. Durrani ilyen stílusban, ilyen ritmusban.

Nézzük a korongot. A Kong Records által kiadott 1992-es felvétel forog jelen pillantásban. Viber 0670 45 95 995 jöhetnek az üzik. Sziasztok még egyszer!

Na nézzük, mit találtam erre. Kicsit csercek, kicsit ropog, de imádom, nagyon figyelj majd.

papíron csak a Viber is volt az első. Encsike volt. Szia, kedves Doki, sziasztok, szuperek. Encsike Jeliti, Pipa mára is. Csodászítom, szombat délután kimarok neked, és minden kedves SDR hallgatónak kellemes zene hallgatás, neked pedig jó adás. Pusika, Encsike. Szia, Encsike. Megtisztelő, hogy itt vagy. Ciao. I wanna be a Kennedy. Na nézzük tovább, egy másik nagy favorit következik, olyan dokis felvétel. Emlékszem, egyszer egy diszkóba voltunk, és ott találkoztunk egyik barátommal. Mivel jött fel egy bakelit lemezem, én mondom, normális, hogy mi nem zenél jöttünk ide, de azt mondja, hogy ott ezt meg kell hallgatod, rohadt nagy. És tényleg nagy, figyelj!

voltam, és itt van nekünk Dr. Úr. Ez a Dance Doki nóta nagyon jó lett. Mondom, érdinti az elismerés. Köszönjük szépen!

És hát megmondom őszintén, gyerekek, egy hét múlva már ilyenkor brutális buli van és parti. Sőt, már péntek óta. Hiszen Super DJ Rádió 7. születésnapi születésnapi, de hülye vagyok. 7. közönség találkozója. Ebbe belefutottál, oké. Na nézzünk egy másik korongot, irány a jobb oldal. Is this love? Annyi, de annyi Headway és a live feldolgozása, hogy valami bődület. Mégis az egyik legjobb szerény véleményem és számításom szerint a következő, figyelj!

0: in the approach phase. Everything looking good.
1: Lemez kiadás 1992-ben történt meg. Mondd ki még egyszer, 1992-ben, igen.
0: 1400 feet, still looking very good.
1: A remix neve Mission Control Mix.
2: We're 3 minutes away from a loss of signal.
0: Everything looking good.

Ismét Weiber Lovász Kalcsos, itt van még maximális tiszteletem, doktor úr. Szép szombat délután és hétvégét kínak mindenkinek, egy kis délutáni lazulás, mert holnap 13 óra meló, és az SDR talig minden nap meló. Az igen. Akkor az egy készverődülés lesz neked majd a kis talcsika. Ura, várjuk már, gyerekek. Jaj, de várjuk már.

nézzük a másik oldalt. Van a kezemben egy lemez tolka, azt mondja, hogy a Pete Wasinger van rajta, meg egy csajje. Ilyen vagyok itt. Annyi van rá, hogy Snipers és hogy Fire. És nem a Fire. És van egy olyan verzió rajta, gyerekek, az oldal egyen, hogy Solid Bass Remix. Hát az valami bődület. Brutálisan el van találva. Figyelj,

Kolozs Émi is itt van velünk, sziadok, szép estét, jó hétvégét! Örülök, jöttödnek az úr, tartsa meg a jó szokásodat, mint mindig. Itt ülünk egy körben és hallgatunk téged egy pohár finom nedűvel a remek zenékre. Meg kipattan a szemünk fölünk. Ho-ho, szia Émikém!

Peter Laci, és itt van úristen mennyi üzenet. Nagyon jó szórakozást kívánunk minden kedves rádióhallgatónak. Unoka testvér találkozón hallgatjuk a zenéket. Barátom főzi a krumpli paprikás, küldött egy képet, és atya úristen, de jól néz ki. És még annyit készíti a zenéket, nem viccelj már. Jó sórakozást. Hatalcsin, csáó. Akkor mondati, sziasztok!

Na nézzük a baloldali lemezkájátszót. Hát nem egy mai csirke, ami rajta van, bízom benne, hogy annyira nem lesz ugrálás. Tettem rá súlyt rendesen, na figyelj!

csak mellékesen jelzem egy gyerekek, a jövő heti Super DJ Rádió találkozón ezek mind forogni fognak, hiszen ott lesznek a Bakelit lemezjátszók és természetesen minden lemezzel. Na jó, a legjobbakkal. Nem elfelejteni, július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero, Super DJ Rádió 7. partia.

Cyberben. Kis Alexander is itt van velünk. Szia, Szandi vagyok, Markazról, jelleg nyaralók. Nyaralók családommal Siófokon egy csodás medencében. Nem csodás medencés, a barna maradásul. A hangfalat mi szolgáltatjuk a medencéhez általad. Szuperzenéket kagylózunk, köszönjük a név nevében is. Sziasztok, kellemes nyaralás. Hello, Siófok!

Not to me.

Finom kis Honzina után ismét baloldal. Mi is van rájtva, azt nézzük, azt mondja, hogy You Need Featuring Red Boney. A dal címe pedig csak ennyi. Move Your Body. Kolár Gabi is itt van. Szia Doki, szép napot kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen. Én elpillva a szabad szállásról jelentkezem hozzá, de még 6 nap, igen, még 6 nap, gyerekek. Gabikám, megtisztel, hogy itt vagy. Figyelj!

Ismét Fiber. Kovács Dóra is itt van. Doki Doki, végre, de jó vagy, mint mindig. Ó, köszönöm szépen, téged hallgatunk és grillezünk. Itt itt a KD Western Ranch, Ócsáról Jani és Dóri. És a Western lovak. A meghívás még mindig elvárunk szetet. Csacki vagy. De mindig el vagytok felejtve. Jó, hát ez vagyok én, hát egy punktum. Annyit meg imádunk és imádunk titeket nagyon. Meg tisztelő, sziasztok, imádás ezerre. Mondta készül a jobb oldal, figyelj!

Szatmár Erika is itt van nálunk. Szia, doktor úr! Szállást évivel intéztem. Jövő héten találkozunk. Mi jó hideg fröccsöt iszunk, és szól a szuper. Puszi nektek, Erika és Ticsi. Ja, és Panni és Tódor is. Hello, Panni! Ciao, Tódor!

ismét Viber, Jézuson mennyi üzenet, Hegele TV is itt van velünk. Halló! Üdvdokibá! Nagyon szuper ez a bakelit party, jól passzol a pizza partinkhoz. Szépeket mindenkinek, Nell és Tibi! Hello, gyöngyös alász, küldött képeket is. Hát, a gyönyörűek vagytok, gratuláció! Finomság! Ferenciád is itt van. Sziasztok, Super Digi Rádió, jó adás, Doki, már nagyon készülünk mi is. Bizony, bizony, Ádi. Ti is jöttök, csak szólok.

És érdekes, hogy közben jön a baloldal egy olyan lemez, vagy lemez, hát a hülye, egy olyan előadó, akit mindig, azt mondja, van egy 3-4-5-6 inkább akár itt tőle, és mindegyik ugyanettől a lemezkiadó cégtől van, milyen érdekes. Ráadásképpen az egyik lemez tőle, ha jól tudom, egy 89-es, de lehet, hogy 88-as, és ugyanúgy ettől a Hansa kiadótól van. Jelen pillanatban még egy 94-es felvétel jön tőle, szintén a Hansától.

itt van az is, a család is. Gyönyörű szép szombati késő délután kívánok neked, drága Doki. Erdélyből, Erdély Szent Györgyből az is a család már nagyon vár téged. Örülünk neked, hogy újra hallhatunk. Csodás hétvégét kívánunk mindenkinek. Nagy örülés oda, hát a családtól. Megmért tiszteletem, kedves is a család. Imádás ezerrel, jó, hogy itt vagytok. Hello, hello. MC Sorry and the Real McCoy, olyan angol is a Doki és a Runaway.

ismét apa. Doki, tudom, hogy nem kívánság műsor. És nagyon jó, amit csinálsz, de hétfőn leszek 57. Kérhetnék valami 90-es évesbeli, 90-es évekbeli technót. Jó műsor és egy hoppá. Tényleg szépen most lemezne, pillásztam itt a lemezeket, gyorsan. És pontosan a kezembe akadt a 90-es évek elejéről. Az eddig legnagyobb techno favoritom, legalábbis az volt. Még ha hozzáteszem, azért kezdetleges technóról beszélünk. Azért azt sejtett valamit, hogy réges-régen jártunk a Hysteria Techno klubba, és ott ez nagyon ment. Tudni kell az úriember, hogy ő 16 éves volt, mikor ezt a nótát létrehozta. Figyelj! És hát akkor hétfőre pedig boldog születésnapod!

ez a rész még olyan tingli-tangli. Majd figyeld. Time to rock the place. Benne megy az őrült technóba a zene. Aztán olyan furcsa, hogy visszavált a reggire, jó hallott a reggire, majd vissza a technóra.

Old Pinocchio és a tutátutátutátám, milyen bonyolult szöveg volt, nem? Hát ez volt. Ő pedig Einstein Dr. DJ. Egyik legjobb verzióban, hanem a legjobban, vagy inkább a legjobban, ebben futottátok ki megint. A dalcím Electro Woman. Na figyelj, Einstein Dr. DJ tehát.

Ismét korona, de mekkora remixel. Megadom őszintén, annyit játszottam el az eredetét, hogy hány ingert kaptam át tőle minden diszkóval. Vicc volt, tehát mindegy. Rhythm of the Night, egy nagyon jó kis ISMC Space remixben.

Na nézzük a folytatást. Ismét egy olyan zene, ami biztos vagyok benne, hogy Love Message. Lejátszunk majd a Super Digi Rádió partin, ami jövő héten, péntek, szombat, vasárnap. Annyit tudni kell, gyerekek, hogy élő egyenes adásban minden föl lesz és minden hallható lesz. Aki nem tud eljönni, az a rádión keresztül tudja végighallgatni az egész műsort, az egész kavalkádot, úgymond. Úgyhogy előre is elnézést kérek mindenkitől, aki várja majd a nem ott lévő műsorvezetőket. Ők sajnos akkor nem lesznek ott, és akkor így nem lesznek adásban. Mi, hiszen a Super Digi Rádió Party elsőbséget élvez teljes mértékben, tehát péntektől már egyenes adásban a Super Party. Na nézzük, mi lesz az a zene, ami biztos, hogy fog forogni, figyeljél!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero.
1: You're listening to Super DJ Radio!
0: Ott a helyed.
2: Csak azt mondanám, hogy miért nincs nyáron hó.
3: És hát miért nincs nyáron hó? Hát azért mert... Itt van Feri Laci Mészség, vagyis az FNM, és a miért nincs nyáron hó?

Ismét Kolozs Zsimi. Hát, Tomikám, jövő hét péntek. Pontosan így van. Ha volna hó, de nem van. Kocsi is írja, hogy hú, doktor úr, micsoda zenék. Alig várom már a jövő hét pénteket, én is. És a jó öreg Jack bácsi is. Hú, mi lesz ott? Óvatosan, óvatosan.

Kocisznán is itt van vagyok. Szia Tom, itt nem vagyok ám, csak a telóm nem volt meg. Üdv mindenkinek, jó mai Károl! Aha, persze. Szia Nándi, halló, halló. Robi is itt van vagyok, tiszteletem, doktor úr. Sikerült ideérnem. Munkás emberek átka, aha, persze. Szuper, szuperes Adit, már csak pár nap, igen, igen. Üdv Évi neki, ha is persze szeri van. Jövő hétvége hosszú, csak szólok esdérbuli. Ó, tényleg az van, tényleg. Úristen, mennyire leszünk.

Nincs mit gondolni, hát én nem inni megyek. Ez elkerülhetetlen lesz szerintem, titeket végre megismerni. És egy jó táncolni. Hát jó helyen fogsz járni, az biztos.

Kovicsev az Oli is itt van, bejelentkezett. Elejétől hallgatunk. Milyen jelzőt mondjak? Nagyon jó az adás. Diósen üdvözöl, pár nap is kocintunk. Zolikám, megtisztel, hogy itt vagytok. Halló! U96, Inside Your Dreams. Na nézzük egy nótát 1996-ból. Ami szintén nagyon, figyelj!

Durán, ilyen fél éve sikerült megszereznem fekete korongot. Hát én hogy örültem, mikor megkaptam? Jaj. Blizzard? It's only love. It's only love. And it's only love. Ez valami brutál zene, gyerekek. Imádom, ahogy van-e.

mindegy, hogy is itt van. A válasz megvan a kérdésre, hogy miért is nyáró. Ha annyit itt hali-hali, én tudom a választ, mert ki a töknek van kedve ebben a melegben havat dobálni. Szarvas jelen, nyomjad uram BPM-et felfelé. Gyurikám, teljesen helytálló az állítás. És az előbb már eljutottunk a 90-es évek techno zeneihez. Jön egy olyan techno zene, ami nagyon nagy volt, hidd el is, de csak klubokban lehetett hallani. Vajon miért? Figyelj!

0: elmebeteg zene, készülj fel. Itt Eskimos and Egypt. So welcome to the future. Reggae metal verzióban, jó hallod? Reggae metalban, figyelj.
1: Welcome to the future.

Mondom, picit beteg. Gyuri írja közben, hogy sajna meló miatt csak egy napot tudunk bevállalni, de megyünk négyen haverok. Juhuhuhuj. Itt van Gregasz is. Hello, Gregasz! Itt vagyok ám én is. Bár épp dolgozom a műsor, megszokott doki minőség. Itt nektek, meg a szupereknek is. A hét elején jövök. Aha, persze. Szia, Gregasz! Ciao! Na nézzük tovább. Ő volt tehát Eskimo, az Egypt és a Welcome to the Future. A következőkben pedig jön egy olyan bakelit, amin milyen érdekes, hogy a B-oldal egyre tették a kedvenc verziómat. Lehet, hogy nem én vagyok hülye. Vagy lehet, hogy mégis, na mindegy. Na mindegy. Új terotik is a Max Don't Have Sex With Your Ex. Az A oldal egy extended verzió, át a kutya füle. Ez a Hot Sex Max Mix B oldal egy, figyelj!

Na nézzük a másik korongot. Egy úriember van az elején, a lemezok elején, Svájcból. Vajon ki lehet az? Egy svájci manus. És annyit mond nekünk, váltsd valóra az álmaidat. Ráadásképpen klubmixben mondja el ezt nekünk. Hallod az, hogy az, hogy?

Na nézzük a másik oldalt. Ismét egy úriember, egy szál maga. Az úriember neve nem más, mint Stanley Forte. You Make Me Believe in Magic a dal címe. Queen után szabadon, ugye? El van találva finoman, figyeljél!

Pont tehát ide közben, hogy ki más lehetne, mint az AI a pék csávó. Szép estét kívánok, doktor úr, szeretnék kéne valami receptet öregedés ellen. Mindegy, csak szóljon jól.

És hát pillanatunk tovább. Este 8-szor ide a szuperre bejelentkezik Robix. Rögtön 9 perc át. És Robix, ho-ho. Kacsi írja közben, hogy rám fér már egy kis kikapcsolódás, doktor úr. Kicsit el vagyok fáradva. Majd holnap küldök fotót. Mind hallgatom benne a melóban az STR-t. Várjuk, várjuk.

Ismétlen csike. It's gonna magic. Szia drága doki, ez megint egy 10/10-es adás. Imádtam minden egyes másodpercét. Kőcsike, pucsike, encsike. Utoljára Rumi Györgynek üzenem, hogy a drága DJ Simon és Mr. Oye is ott lesz. Viszont nem hinném, hogy a Tompa végül látsát. Felengedik a gépre Stockholmba. Szerintem ő érti. Én is kezdem vágni, igen.

Simonnak közben teljesen igaza volt, hogy öregtől öregedés elleni receptet, hogy viszont annyi előnye volt, hogy én már az orsós magnón akkor scratcheltem, mikor nem igaz, azt se tudta

Megmondom őszintén, régen erre a nótára is írtunk egy magyar megfelelő dalt. Majd talán a bulin elének. Annak az volt a cím, hogy állj ki a szerelmedért.

Jó van. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy ennyien voltatok, srácok, csajok. Jön Robix hozzánk, durán 2-3 perc. Velem legközelebb, ha minden igaz, és hazaérek, akkor szerdán. Aztán pedig szombati adásom elmarad, hiszen buliba leszünk, gyerekek! És ott nem fog elmaradni, biztos.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

A Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ Radio! Ott a helyed. You're listening to Super DJ Radio! 2026. július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Szép estét kívánok mindenkinek és csak a hölgyeknek is, üdvözlet az uraknak. Én DJ Robix vagyok és ez itt a Live Session műsorom itt a Super DJ Rádióban. És hát remek két kis zenével indítottam meg a mai műsoromat. Baby Don't Go, ami most szólt. És a folytatásban erre meg kis Bárány Attila, a White Angel. Ezzel folytatom a mai műsoromat és köszöntöm a hallgatókat. Sziasztok, sziasztok! Köszönöm szépen! Dr. Tomnak a két óra hosszás műsort én sajnos megmondom őszintén most nem hallottam, vagy nem hallgattam, de az utolsó negyed órát azt igen, és bánom egyébként, hogy nem hallgattam, az utolsó negyed óra az. Elég ilyen hidegrázó zenék voltak, ilyen régiségek. És hát igen, köszönjük szépen még egyszer, és gyorsan mondanám a Viber számunkat, plusz 36 70 45 95 995, és itt van velünk, ki van itt? Itt van velünk, Levi Beat, szia, hallgatunk a boltból hazafelé, köszönöm szépen, remélem, hogy minden oké veletek, itt van Isa István, csodás estét kívánok neked DJ Robix innen Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből, az Isa család jelen, már váltunk is oda, neki mély. Köszönöm szépen, érezzétek jó magatokat, és itt van velünk Kuccsava Zoli is. Hello, szia, jó adást kívánok ismét, köszönöm szépen, érezzétek jó magatokat. Hát a mai adásom, mivel mással, mint klubzenékkel. Egyébként készülni akartam egy rendhagyó műsorral, amit igazából nem az, hogy nem rám val, de teljesen más kategóriájú műsort akartam ma csinálni, de azt majd máskor igazából. Egy teljesen más tematikájú műsor lenne. Na de majd máskor. Még azért leszek itt műsoron, ha minden igaz. Na és akkor csapjunk abba a bizonyos lecsóba, és akkor jöjjön az a bizonyos Bárány Attila, a White Angel. És érezzétek jól magatokat, a külsős hallgatóknak is jó szórakozást kívánunk. És itt vanunk Encsike, hát máshol Encsike, egyem az utcádat. Hello, kedves DJ Rovik, sziasztok, szuperek, Encsike ellen, mint mindig, gyönyörű, szép szombatot estét kívánunk nektek, neked, mindenkinek, és a Super DJ Rádió hallgatóknak, puszcsika, Encsike. Na, akkor mindenki eddig jelen,

És itt van velünk Kressz Balázs is. Szia Balázs, mi is vagyunk üdv szuperek Kimléről. Üdvözöllek téged is, mindenki mást is. És írja nekünk Levi Beats, hogy nagyon tetszik a Tech House Mixed a YouTube csatornán. Igen, felkerült a YouTube csatornámra egy új mix, a Tech House Mix. És jövő héten érkezik egy Clubhouse Mix is, természetesen. Remek kis zenékkel, ahogy eddig tőlem megszokhattátok, aki szereti nyilván a klubzenéket. Ki az, aki nem szereti egyébként, az jelentkezzen. Már is! Ajánlom, DJ Robix néven vagyok fönt a YouTube csatornámon, két csatornám is van. DJ Robix és DJ Robix Club Session néven vagyok fönt.

ezt nem értem egyébként, én Levi viszi Donkey-ba menet, azt hallgattam, visszafelős élőben. De ezt majd kifundálom. Na és mi újság, hogy vagytok gyerekek? És már csak egy hét, és Super DJ találkozó gyerekek, jövő héten, hétvégén, 3 napos. Hát mindenkinek kívánok nagyon jó szórakozást már így előre, mert sajnos nem tudok ott lenni. És remélem, hogy jó lesz, és mindenki jól fogja érezni magát.

Erre gondoltam egyébként, erre gondoltam, csak hát így érdekesen írtad ide. Tanulj meg írni, mondjuk te megtanultál írni, én meg tanuljak meg olvasni, ugye? Levi Beats. Na jönnek is Pomp Sinclair, mit szóltok hozzá?

Nagyon jönnek is régiség, Tanitati Karam személyében, és az a bizonyos Nothing Compares to You, a szám címe. Természetesen egy kicsit átdolgozva.

És betuppant ide a Viberünkhöz. Szép estét minden Super DJ Rádió hallgatónak, Házi is. Szia, szép estét! Jelenléti Pipa! Érezd jól magad itt köreinkben, és DJ Robix műsorában. És köszöntöm az újonnan érkezőket.

Na és nem tudom, ki az, aki itt van, és ki az, aki külsőleg hallgat, azoknak mondanám, hogy plusz 36, 70, 45, 95, 995, hát nem vagyok, nem nagyon vagytok aktívak itt a Viberen, ismételten, nem tudom, hogy ilyenkor elgondolkozok, hogy velem van-e a probléma, de nem baj. És érkezik utánam rögtön Kőszegi Gabi, az éjjeli bagoly, végre valahára. Úgyhogy nem maradtok élő műsor nélkül, ami a este folyamán sem.

És itt vanunk Ladász Szabi, szép estét! Szép estét! Szép estét, úton vagyok hazafelé, úgyhogy csapassad! Köszönöm szépen, csak óvatosan! És házi, sírt valamit? Semmit. Köszönöm szépen! Maria, Maria!

egyébként mit szóltok ebbe a verzió? Nem is olyan rossz. Nem is tudtam, hogy ez van. És még Antonio Banderas is ott hengeti a gitárját, gyerekek!

Kell Santana, nincs Santás, nincs Buznyák, no fitting. Ezt majd megfejtjük. Szia is, István, na, hogy jó a műsor, mint jó, mint a műsor. Hey!

Sázi, nem tudom honnan jönnek neked ezek síppal, dobbal, nádi hegedűvel. Ez honnan jött, nem tudom. De az a lényeg, hogy itt vagy. Na és a következő egy órát. Mit szólnátok hozzá 2000-es évekbeli zenékkel? Bolondítanám meg. De legyen!

Na, erre gyorsan ráraboltatok, ugye, ugye? Tudom, tudom, itt mindig a 90-es évek és a 2000-es évek zenék, az ami sláger, de én nem tudom megállni az új zenéket, csak hogy lejátszam, mert mindenki azt játsza, 2000-es, 90-es évek. Na, nem baj. Nesze nektek, 2000-es évek, tessék!

Ki tudja, mi az, amit úgy hívnak egres, más szóval szinoníma. Bingom nincs. És itt van még Fritjó, szia, szép estét! Nagyon jók a muzsikák, köszönöm szépen, és Lalászab is írja, mehet a 2000-es évek. Na, hát elárulja házé, hogy mi az. Egres, más szóval szinoníma. Tessék a megfejtéseket leírni.

Hát egres más szóval segre. Hát most így visszafele olvasva, hogy kicsit összekeverve a betűket, vagy a, igen, a betűket. Ez jött ki. Na jön egy kis Barcode Brothers és ez a bizonyos SMS.

Sádár Viktor írja. Köszöntelek itt a műsoromban egyébként. Brüszke vagy köszméte, borsod? Ezt küldte SMS-be. A lesz az, a lesz az. Én is úgy ismerem, hogy köszméte. Hogy mi, köszméte. Brüszke, azt nem ismerem. Nagyapámnak volt ilyen, mennyit ettünk belőle, atya úristen gyerekek.

Főzelék, szósznak nem emlékszem rá, de leves meg tuti biztos. És még nem csak ezt tettek bele, hanem szerintem baraszkot is. És hogy majdnem ilyen gyümölcs leveszszerűségű. Kerekedett ki belőle, ami nagyon finom volt. Hát igen, a régi jó dolgokból már nem maradt semmi.

Jó is volt az, gyerekek, én régettem már egyébként. El is felejtettem már, és hogyha nem hozzátok föl, nekem eszembe se jutott volna. Rég volt, na. Na jönnek is Sonic is, az a Minion Sky 2000-es évekből.

Hát remélem Viktor megfelel, ez a remek kis DJ Bobo. És következőleg egy labus zene. In Your Life a szám címe.

Lábus szóljon! Jancsikének! Megyem az úzáját. Biztos itt van ő. Meg így a háttérben. Ugyanúgy, hogy a többiek is, remélhetőleg.

in your life. Labouche. És itt van velünk Rumi György is, üdv mindenkinek, Szarvas is kajlózik, meccs előtti grillparti van, atya úristen! Passantőrt szeretne, belefér, persze, belefér, mindjárt guberálok nektek fel a BPM-mel. Jövő héten meg, ereszd el a hajam Jakab szálláson. Hát mindenkinek kívánok nagyon jó szórakozást Jakab szálláson egyébként, remélem, hogy mindenki jól fogja érezni magát. Na de Bassantör előtt egy remek kis lavus. Szóljon a grillezőknek!

Na, Rumi György, figyelj csak, találtam nektek egy remek kis Bass Hunter-t, vagy Bass Hunter. Nem sokára szól. Ugyanúgy, ahogy egy fél óra múlva éli bagjunk érkezik, Kőszegő Gabi személyében.

És ahogy szokták mondani, emlegetett szamár mindig megjelenik, és itt van velünk Őszegi Gabi, szia, szép estét! Az éjjeli bakjunk, ugye? Aki kb. Egy fél óra múlva érkezik ide hozzátok. Good for driving, nice to know. Köszönöm szépen! Na és érkezzen az a remek kis Bass Hunter, vagy Bass Hunter. Rumi Györgynek és csapatának. Meccs előtti géplati, party.

És egy kis bombszikler, és készülök, amitől kérdezném, hogy lehet-e tudni, hogy mivel rukkolsz elő a műsorodban, mivel leped meg az éjjeli baglyokat.

Hát akkor jó vele nyúltam, Gabi. Ugyanis éjjeli bagjunk, Kőszegi Gabi, Dance Classic 98-2000-es közötti klub zenékkel érkezik. Hát én akkor bemelegítem a helyet neked, ha nem gond. És ilyenkor egyébként milyen rossz, nem? Vagy nem tudjuk eldönteni, hogy most milyen zenét játszunk, hogy a következő, vagy az előző. Ugye DJ vagy műsorvezető milyen zenékkel rukkol elő. És ilyenkor bizony-bizony rossz, de nem baj, megoldod. Tisztában vagyunk mi vele, hogy nem fognak unatkozni a hallgatók. Azért is jöjjön egy 2000-es évek beli Gabinak. Egy remek kis Fairly Grand, mit szólsz hozzá? Put your hands up. Szóljon akkor Gabinak. És persze mindenkinek még, aki itt van.

Igen, szuperül ráéreztél. Fredly Grand is, jaj, mennyit játszottam, totális tombolás volt. Nagyon szívesen. Hát csak úgy megsugom, véletlen volt. Na és jöjjenek is David Guetta. The World Is Mine.

És hát hamarosan véget ér a mai műsorom. Még egy bő 10 perc, és utána érkezik hozzátok Jeli Bagoly Kőszegi Gabi személyében. És a következő zene Junior Jack is, az a bizonyos Super Disco.

És Isa István már írja, hogy köszi a szuper műsor, további csodás estét kívánunk, várunk vissza, nagyon szépen köszönöm. Hát még két szám erejéig legalább még itt leszek veletek. És éjjeli bagjunk, Gabi, gyerünk, mert már várnak egyébként, múlt héten is vártak már a hallgatók. Na de itt, hogy az a lényeg. És ha minden igaz, akkor én jövő héten szombaton jövök vissza hozzátok a megszokott időben. És azt, hogy mivel érkezem, az majd kiderül, mindig az előttem lévő műsorvezető határozza meg a műsoromat. És hát remélem, hogy mindenki jól érezte magát ebben a két óra hosszában, és további kellemes estét. Jó szórakozást kívánunk a továbbiakban.

És Putya Lajos írja további, szép estét, jó pihenés, szuper volt, nagyon szépen köszönöm, és tényleg remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Záró muzsikám, ahogy megszokhattátok, egy remek kis bonanza banzáj, valami véget ért. A műsorom biztos, és hát nem menjetek nagyon messzire. Téli bagjunk érkezik, Kőszegi Gabi személyében, és érezzétek jól magatokat a műsorában.

És a jövő heti Super DJ találkozóra, akik ott lesznek mindenkinek. Jó pihenést is, érezzétek jó magatokat!

És Frityó írja, jó volt. Hát tömören, tömören. Jó volt. Köszönöm szépen. És köszönöm azoknak is, akik a háttérben hallgatóztak. Jó szórakozást kívánunk!

Na, még egyszer szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek, hogy itt voltatok velem. DJ Rovix voltam, és ez volt a Live Session műsorom itt a Super DJ Rádióban. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kis csók a hölgyeknek, és nagy pacsi az uraknak. Ne menjetek sehova, Kőszegi Gabi érkezik, az éjjelű bagjunk.

Hát akkor gyönyörű, szép, jó estét kívánok mindenkinek! Üdvözlöm az összes szupert, na meg az éjszakai bagyokat, mivel elmúlt 10 óra. Július 18, szombat. Remélem javába tombol a hétvége. DJ Robix kollégának köszönjük a nagyszerű 2 órát. Fergeteg ezeréket hoztál, Robix. Mikrofonos a lejátszó vögött, viszont szerint jó magam, Kőszegi Gabi. Itt leszek veletek 2 óra hosszát. És szeretnének titeket visszakalauzolni a 2000-es évekbe. Amolyan igazi, bagyos zenei időutazás. Azon belül is a klubzenék. Van egy Viber számunk 3670 4595 995. Van kedvetek, akkor nyugodtan írjatok. És jó szórakozást kívánok mindenkinek!

kedves magunk az órát, rögtön egy ámokkal kezdem. 666, 1998-ból. Amolyan igazi csapatos.

Kedves baglyok, örömmel látom, hogy a Viberen az éjszakai baglyok gyülekeznek. Megkezdődik az esti húhogás. Elindul az éjszakai express. ATB 9 PM-je után itt van az egyik másik kedvencem, CG Stone. És az a bizonyos Let Me See You Workin'. Ez volt a főnököm egyik kedvenc dala. Mindig mondta, Gabikám, let me see you workin'.

És akkor nyíljék a bagoly napló. Elsőként itt volt Csörgő Zsolt Zsoca. Szia Zsoca, örülök, hogy itt vagy. Szintén Holt versenyben másodikként Encsike, valamint Putyár Lajos. Encsi azt írja, ez aztán a jó hír, juhéj, szia kedves Kőszegi Gabi! Sziasztok, éjszakai vagyok, itten vagyok, Puszcsike, Encsike! Így jó, elég rövid. Tökéletes. Szia, Encsi!

Kádár Lajos, meg annyi pír, hú, itt vagyok időben, hadd zakatoljon a szupervonat, szép estét Gábor, hatalmas pacsom Lajos, örülök, hogy itt vagy, és üdv a zakatoló vonaton.

kedves baglyok! Így 10 óra után 15 perccel a kérdés az, who's in the house? SM Tracks in the house, got the groove. Egy igazi másik klasszikus, 98. Szuper kis év volt.

a felszálló Erdélyt, Erdő Szentgyörgyöt. Felszedjük az Isa családot. Isa Isti is adj nekem csodás, szuper estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Az Isa család is felszáll a Super Bagoly Expressre. És már vártunk téged, örülök, hogy itt vagy. Sziasztok, Isa család, én is örülök, hogy füleltek. Welcome to the Night Express.

És egy újabb felszálló, itt van velünk oroszlány is, Nagy Zoli. Annyit ír, jó estét, pókmester, és mindenkinek. Leszek, amíg bírom, jó csapatást mindenkinek. Szia, Zolikám. Sziasztok, oroszlányiak.

Köszönteném Ladás Szabit is, a Simontonyai Fene gyereket. Kőszegi Gabi az éjszakai bagoly megjelent. Jöhet a bagolyjárat. Szevasz Szavikám, hatalmas pacsi.

Következő versenyző pedig nem más, mint Dumont és a Tomorrow. You know, just talking. Közben üdvözölném ismét oroszlányt. Itt van velünk Nagy Jani és Anett. Hatalmas pacsi bagolybá, újra itt veled. Üdv Nagy Jani és Anett. Sziasztok, hatalmas pacsi nektek is. És jó fülelést. Say goodbye. Yesterday. Üdvözölném Rumi Gyurinkat is. Sziasztok, szarvasiak! Gyuri, azt írja, kívánok, uram, kis türelmet kérek mindjárt. Szarvas is jelen. Csak a pénztárnál nagy a sor, hogy jegyet vegyünk az expresszre. Ahogy szoktad, csináld. Tomorrow. Szia, Gyurikám, örülök, hogy itt vagy.

pedig egy újabb felszállót, itt van velünk Frithjónk is, egyenesen a tengeren túlról. Aki együtt nekem, good evening mister, I'm really ready. És amit látom, Frithjó már elkezdte a sziszentést, aztán kitöltötte egy nagy korsóba. Aztán biztos csiklandozta a gigáját. Cheers, mister!

köszöntelik egy újabb felszállót, a debreteni DJ Gangstát, azaz Bazsit. Szia tesó, mit vagyok, hallgatlak, figyelek, tanulok, kölcsönhallgatás visszajátszuk mindenkinek. Monkey! Hát szia Bazsikám! Megjegyzem, hogy ügyes voltál, szuper jó szólt a mix, és ha így folytatod, lassan Tiesto bácsi is majd sírva jelent neked. Úgyhogy well done!

következő megállunk pedig nem más, mint Németország. Elkapjuk drága Berninket. Sziasztok, baglyok, akkor csapassuk. Jöhetnek a jobbnál jobb zenék, Gavi. Szia, kedves Berni. Nagyon örülök, hogy itt vagy ma is.

Hello, köszönteném Putyer Lajosunkat is, aki annyit ír eddig jól zakatol, de van itt kokszám. Szia Lajos, hatalmas pacsi! A vonatnál ma én vagyok a fűtő, megpakoljuk kokszal, hat püfögjön,

következő megállom pedig Budapest. Megkapjuk Toldi Miki barátomat. Szia kedves DJ Kőszegi Gabesz! Jó zenélést és üdv a szupereknek, csapassuk! Menő dallamokat nyitottál azt a Hello DJ Simi, oh yeah! Szia Mikikém!

És kérem szépen, eme remek mű, DJ Quicksilver kezei alól került ki, mármint remixben, Mark Van Dale, The Water Verve.

Aztán köszöntenék egy újabb felszállót, itt van velünk Norbi is. A könnyű tirekem, hallgatok, stb. DJ. Ez egy vicces mém lenne. Szevasz, Norbikám! Feel the noise. Valamit üdvözölném Enit is. Szia, Gabi! Most időben sikerült felszállnom a vagonjáratra. Jó adást, sok felszállót! Üdv Erika Győrből! Szia, kedves Erika! Örülök, hogy itt vagy!

0: the noise. We got contact.
1: És kedves bagyok, ha már a németek, Brooklyn Bounce és a Contact. Valamint itt van Edekás Zsolti betyár barátom is. A kajüti nekem Guten Abend, Herr Mókamester. Németország fülelés iszik szalonna sütés közbe. Bocsász mindenkinek. Kiszákos, Ágica, Robi, Zsuzsi üdvözöl. Sziasztok Németország. Hatalmas pacsi a srácoknak, kész csak a hölgyeknek. Remélem, hogy szuperul megy a parti. Aztán fogy a gin is. És persze örülök, hogy itt vagytok.

Valamit üdvözölném bottónkat is. 24 órát nyomjad, Léci. Köszi a szuper műsort, nagyon jó vagy. Szia Otto, hatalmas pacsi neked, örülök, hogy itt vagy. És jó fülelést. Kon.

kedves magjuk, ahogy ígértem nektek, ez tényleg az emlékek éjszakája, egy igazi időutazás. Miss Jane, it's a fine day.

szeretnék egy üzenetet megosztani veletek. Drága Berni azt írja, egy technofesztiválon vagyok, Amorbachban, de kijöttem, hogy téged hallgassalak. Te jobban nyomod, Gabi. Csapassuk, éjjeli vagyok. Hát kedves Berni, nem jutok szavakhoz. Köszönöm a megtisztelő bizalmat. És kaptam is egy gyönyörű magyot itt a Viberünkön.

Közben Norvég pedig azt írja, porszem került a gépezetbe. A kedves Norvégán vagyunk ebben így. Üdv Kőszegi Gabi, újra itt, a szemetet megint összehozta a szél.

És kérem szépen, volt az a formáció, hogy Central Seven, na meg a Big Fun, mekkora zene, úristen!

Köszöntenék egy olyan felszállót itt a Bagoly Expressünkön, aki nem más, mint a mi DJ Surcink, aki annyit ír nekem Hello, te kis Bagoly, sörözés után séta haza, ja, meg te a fülembe duruzsolsz. Szia, kedves Surci! Ja, meg te a fülembe duruzsolsz.

kedves éjjeli baglyok, tessék figyelni erre a hangzásra! Emelemek mű pedig Kate Tracy-t kezei aló került ki. Megmixülte a srác. Another Day Future Breeze. És egy üzenet DJ Simonunktól DJ Surcinak. Surcinak üzenném, hogy vigyázzon a tihanyin, mert a kőbányai szippantó nehogy arra tévedjen. Hát akkor üzenet átadva, kedves Surci, tessék vigyázni, bármikor felbukkanhatnak a kőbányai szippantók.

és üdvözlöm Trusztámat és Baranyi Gabit, aki csak annyit üdvözletem mindenkinek, és természetesen szép estét, jó kagylózást a baglyoknak. Szia Trusztám, hatalmas pacsi! Mákos tészta a zsebbe, ugye?

Kezdjük, hogy figyelj, Simonunk, megjött a válasz is. Marccal kettőről megyek Kancasz hálóra. Surci ezt írta. Simont pedig csókoltatom.

Kedves bagyok, a következőben pedig Screwdriver, azaz Pulsdriver, és az I Can Take It. Egy igazi klasszikus ez is a 2000-es évekből. Közben Duszán Baranyi Gabi annyit ír, várjál, ilyen gyorsan nem tud a TDK írni. Figyelj, mi nem TDK-val gurizunk, hanem Floppy-val. És Gyusza írja, igen, a pisztácia kifogyott, a mákos tészta pedig a zsebbe. Szuper fajn dallamok, mint mindig. Nagy pacsi mindenki nevében. Köszönöm a kedves szavakat, Duszám.

A mikrofon mögött Kőszegi Gabi, ez a Nightlife. Szigorúan éjjeli baglyoknak este 10 után. Street Night.

és kedves bakjók, át is léptük a második órába. Szintén folytatjuk, amit elkezdtünk. Azt a bizonyos zenei időutazást. Szigorúan a 2000-es évek. Puffendorf, where are you?

És kedves baglyok, nem tudom, emlékeztek-e még erre a formációra? Magyarul csak annyit mondok, a kanos dudák, Horny Horns és a Perfect Face.

És közben nagyon ütnek, hogy Druszán Baranyi Gabi is kezd öregedni, hiszen kezd feledékeny lenni. Azt írja, ja, csokoládé nem is volt, az lemaradt. Kedves Druszám, 40 felett azért már vannak ilyen dolgok.

Tóldi Miki barátom pedig annyit ír nekem. DJ Gabesz, küldenél kérlek egy számot DJ Siminek, ha lehet? Oh yeah, hatalmas pacsival! Kedves Pikikém! Akkor Mr. Oh yeah-nek! Szóljon Dons! És a Jack to the Sound, to the Underground!

0: Don't stop.
1: Kedves bagyok, folytassuk a hülyebb klasszikussal! AT and the B! És természetesen ez nem más, mint a Don't Stop! Előtte pedig itt volt Bad Habit Boys, a Weekend-el. Az előtt meg a jó kis Brooklyn Bounce, nem meg a Kanda. Benni meg annyit, hogy nyomjad, Gabi, ki vagy hangosítva az autóra rákapcsolva. Táncra perdül mindenki. Kedves Berni, köszi, hogy terjeszted az igét. És remélem, hogy a mai dallamok is bejönnek.

És ugye egy pár perccel ezelőtt Druszámmal, Baranyi Gabival a flopiról beszélgettünk, aztán keresett nekem itt egy flopit, elküldte Viberen. Ó, Istenem, igazi emlékidézés ez is. Szigorúan a 2000-es évek. Legdurvább még, amikor a Windows 95-öt flopiról telepítettük.

és közben az ifjú DJ, azaz Bazsi is visszatért. Frissen mosakodva, illatozva. Szevasz, barátok!

És kedves baglyok, bocsi, de ezt is be kellett cserkészem ide ebbe a mixbe. Egy igazi kis trend hangzású, egy igazi klasszik. Kevin és Perry a csúcsatőre, az egyik kedvenc filmem, DJ-knek kötelező, CRW és az I Feel Love.

És itt van egy Bessa Behi Üzi. Edekás betyár barátom úgy látszik elemibe van. Ő azt írja, 2000-es években a floppy helyett én sörcsit telepítettem a kocsmába. Azok voltak ám a szép emlékek.

keverni, és azt én imádom, toljad neki, Gabi, lehetne minden este. Kedves Berni, hát köszönöm még egyszer. Ami garantált csütörtök, péntek, meglátod, azért egy-egy szombat is beugrik.

És örömmel olvasom, hogy Isai Istém is azt írja. Ó, de még mennyire, hogy átjönnek ezek a szuper dallamok? Hát kinek nem? Ez a beszéd, Istikém. Kedves baglyok, ami drága főcsaposunk uncsizik, azt írja, uncsizom Gabi, tánci játszik. Hát kedves Encsi, hamarosan rábeszélem a baglyokat, hogy kezdjenek el fogyasztani.

Kedves Bagyuki, 11 óra 24 perckor egy újabb kedvencem. Life Force. És a Take Your Time. Közben itt van Bacsi üzenete. Még nem láttam azt a filmet, mármint Kevin és Perit. Igaz, nem is vagyok DJ. A kedves Bazsikám, mindenképpen meg kell nézzed. Ez majd egy igazi beavatási szertartás lesz. Ez olyan, mint amikor 14 évesen megnézed az első pornófilmedet.

és kedves baglyok! Így az utolsó fél órában most jönnek azok a dallamok, amik az én kocsikázós dallamaim voltak anno.

Toldi Miki barátom is megosztotta velem. Kettes golfomba hálandóan ez a szám ment, mármint CRV. Isteni volt, szuper hangzással. Nyomtuk a trendset. Így van, kedves Mikikém, igazi emlékidézés.

és Tóldi Miki barátom közben kérdezi, Gabesz, milyen fejegységed volt annó? Kedves Mikikém, én mindig alpány rajongó voltam. CDA szériában volt az 57-55-ös, egy gyönyörű színes kijelző, lebillenő előlap, CD MP3-mal. Mellé pedig egy V12-es MR szériás erősítő. Megmondom őszintén, gyilkos volt. Az első setup egy Opel Vectra Alba történt. Egy gyönyörűen mozgatta. És mindössze egy 12 incses Alpine SUV volt a hátul. Persze még volt két ovális. Az ajtóban meg azt hiszem 17-esek voltak. Külön hangváltóval. Gyönyörű szépen szólt.

Kedves Edzsi pedig azt írja, drága Gabi, ez az egész rádió egy emlékidézés, köszcsike, imádom! Így van, kedves Encsi, csak úgy, mint ez a track. Nude Shouter és a Blue Lagoon.

És igen, kedves Mikikém, az akkori setup, hát olyan volt, mint egy élő koncert. Amikor beültél az ülésbe, azt hitted, hogy a diszkóba vagy. Igazi hátbasszás volt old school módon, amikor a basszusot hátba veregetett.

és soha nem felejtem el azt a feelinget, amikor a haverok beültek, aztán tátott szájjal szálltak ki. A hangzás az fenomenális volt.

tagja között üzölném Csörgő Zsolt Zsoca barátomat is. Aha, itt ír, szevasz Gavi. Aztán Zsoca is írja, gyárilag 16 és fél. 3 és feles Vectra van az udvarba. Ez a beszéd, Zsocám.

Aztán Druszán Baranyi Gabi is írja: ja, a hideg futkos mindenhol, fel is tekertem a hangerőt. És Fritjóm is írja: ez de nagy zene! Én is imádom a mai napig, Fritjó!

És ahogy Fityó írja, diszkó után reggel 4 körül ezek ordítottak a kocsiba hazafelé, vagy nem hazafelé. Na meg a Grease 2000, igazi forever favorite. Kedves Fityóm, ismerős az érzés. Nálunk ugyanez volt. Hajnali csapatás, megállás a hamburgeresnél, hogy valami felszívja azt a töménytelen alkohol mennyiséget.

és közben kiderült, hogy Tolti Miki barátom is szintén zenész volt annó, hiszen Mikin kis autovillamossági volt. Így nem csoda, Mikikém, hogy te is benne vagy a zenetémába. Annó hozzám is hoztak pár autót, amikor még installációkat csináltam. Otthon maszekon próbálták bekötni a fejegységet, aztán fis lett a vége.

És akkor kedves babjok, ha már klasszik, meg ha már ilyen emlékidézés, akkor egy kis Sunstorm, a homokvihar Daruttól. A homokvihar Daruttól.

És akkor pár utolsó üzenet. Encsi azt írja, jaj, ennyi pasik. Azt hiszitek csak ti a hátsó ülésetek tudna mesélni? Punto 6 CD táras vénynyomolláda a csomiba, távirányítóval, bazi nagy és erős hangfalakkal. Encsi azt írja, pitangjó zenék. Ez volt Encsinek az első kicsi autója, egy fekete Punto. És hogy Edekás Betyár barátom írja, tudtak ezek a fricek valamit régen? Így van, Zsoltikám. Mondjuk a nők abban az időben is rondák voltak. De annál inkább éhesek.

És kedves Bagyok, én pedig ebben a számmal búcsúznék. Nils Van Gogh és a Power Term. Mindenkinek köszönöm az elmúlt két óra megtisztelő füleit. Mikrofon és a lejátszó mögött szerény jó magam, Kőszegi Gabit hallatátok mókolni. Tudjátok, a mókpöstör. Mindenkinek csudi jó vasárnapot kívánok. Aki pedig hétfőtől elkezdi a robotot, annak kitartást. Aztán ne felejtjétek, csak 5 nap, azaz 5 nap. Aztán újra hétvége. Aki pedig ott lesz a Super Tallinn, annak azt üzenném, hogy gigákat hegyezni. Megkezdeni a tréninget, hogy bírjátok a szuflát. További szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok, ciao, ciao!

0: Super DJ Radio.
1: Super DJ Radio.

olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk! Dance, when the vibes get loose, I hit the floor directly to the roof. Cool, kick the nation with the groove, then we rock the place.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.